0: Tukle sekay PFM haygagan tsaynaspyurə inisun in amporch 5 hajakhaganutyamp. Mnatsek mes het.
1: Apay tadu tatarek. Mes nasrek tatarek. Karogh e hents amen tam mech, ta ispisis khos.